0: megjegyzést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunán túl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől, szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93. Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Idén elindulhatnak az első vizsgálatok az NVVH-nál, 9-en sérültek meg buszbalesetben, szomjaznak a földek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Még idén elindulnak a vagyonvisszaszerzési hivatal első vizsgálatai, közölte Unger Anna. Az NVVH frissen megválasztott elnöke egy interjúban beszélt arról, előbb fel kell állni a hivatalnak és ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát. A cél, hogy jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be az eltűnt állami vagyont. Unger Anna úgy látja, 20 és 60 ezer milliárd forint között van az az összeg, amit fel kell kutatniuk. A politológust pénteken választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Súlyos buszbaleset történt tegnap Budapesten. 9-en megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval az Asztóriánál. Több mentőegység vonult a helyszínre. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél és lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvíz kutak egy helyen ki is száradtak.
1: Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésben vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Én Tandó Ádi vagyok, és elindult a nyár utolsó hétvégi rock reggele. Augusztus 30-a vasárnap van, a pontos idő 6 óra 7 perc, és ma a rózsáknak kívánok nagyon boldog névnapot. Már az első órában jönnek a legnagyobb nevek, nem sokára érkezik a Metallica, itt lesz az Iron Maiden, és zenél majd az Asia is. Most pedig következzen a Mobilmánia, és a Szárnyad voltam.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Így 6 óra 21 perckor a déltől még jó messze vagyunk. Most mégis hallgassuk meg, hogy ki az, akiért a harang szól. Holnap lesz ugyanis 41 éve, hogy a Metallica kislemez formájában piacra dobta a most következő klasszikusát. Ernest Hemingway után szabadon, ez a For Whom the Bell Tolls.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunán túl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől, szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rockzenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 8 perccel járunk 7 óra előtt, és augusztus 25-én, azaz most kedden lett 74 éves Jeff Downes, a The Buggles, majd a Yes billentyűse, az Asia alapítója és mai napig egyetlen állandó tagja. Isten éltesse őt nagyon sokáig, most az utóbbi legnagyobb slágerével köszöntjük őt. Ez a Heat of the Moment.

0: Rock FM.
1: Már is jövünk vissza Alice Cooper 1991-es klasszikusával, ami amellett, hogy a droghasználat ellen szólal fel. Vendégként olyan nevek hallhatóak benne, mint Ozzy Osbourne, Slash, Joe Satriani vagy Steve Vai. Jön a Hey Stupid!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Idén elindulhatnak az első vizsgálatok az NVVH-nál, 9-en sérültek meg buszbalesetben, szomjaznak a földek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Még idén elindulnak a vagyonvisszaszerzési hivatal első vizsgálatai, közölte Unger Anna. Az NVVH frissen megválasztott elnöke egy interjúban beszélt arról, előbb fel kell állni a hivatalnak és ki kell dolgozni a vizsgálati módszertanát. A cél, hogy jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be az eltűnt állami vagyont. Unger Anna úgy látja, 20 és 60 ezer milliárd forint között van az az összeg, amit fel kell kutatniuk. A politológust pénteken választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Súlyos buszbaleset történt tegnap Budapesten. 9-en megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval az Asztóriánál. Több mentőegység vonult a helyszínre. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az országos vízügyi főigazgatóság szóvivő helyettese.
3: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz, de elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvíz kutak egy helyen ki is száradtak.
2: Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésben vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

stupid. 103.9 Rock FM. Szép jó reggelt minden koránkelőnek. Ez itt a nyár utolsó hétvégi rock reggele. Én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 7 perccel, és megyünk tovább a legkirályabb rock zenékkel. Már is érkezik a Led Zeppelin, itt lesz a Van Halen, és zenél majd a Faith No More is. Most pedig jöjjön a hegylakó egyik betétdala. Ez a Queen és a Princes of the Universe.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. 7 óra 22 perc van, és szeptember 2-án lesz 42 éve, hogy a Van Halen utoljára lépett színpadra az eredeti felállásban, a Monsters of Rock turné Nürnbergi állomásán. Nálunk pedig szóljon most egy dal ebből az érából. Ez a Heart for Teacher.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Duplájára emelkedik a tűzifa támogatás, az M6-os koncesszió miatt vizsgálódnak. Marad a napos idő. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megduplázza a tűzifa támogatást a kormány. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik a szociális tüzelőanyag program támogatási kerete. Az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Emellett szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya koncesszió miatt. Azt gyanítják, a korábbi tárcát 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda az autópálya koncesszornak a szerződést, közölte Vitézy Dávid miniszter. Megjegyezte, a korábbi megrendelést érvénytelennek tekintik, olcsóbb megoldást keresnek. Ellenőrzést kezdeményez a reptereken a rendőrség. A légügyi hatóságokkal együtt dolgoznának, hogy megelőzzék a kalocsai esethez hasonló akciókat. Szombaton ugyanis amiatt kellett felszállniuk a grippeneknek, mert egy férfi elkötött egy kis repülőgépet. Kitépte a földből a rögzítőkötelet, majd Paks felé indult. Kényszerleszállást kellett végrehajtania, könnyebben megsérült. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts világprogramra. A Déri Népprogram prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kisdomonkos Márk, a Déri Népprogram igazgatója beszélt.
2: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadás kell nekik végig hallgatni, végig nézni.
1: Hajnalban újraindult a közúti forgalom a Flórián tér megújult északi felüljáróján a Szentendrei út felé. Ezzel még az iskola kezdés előtt teljesen befejeződött az Árpád hidat és a Szentendrei utat összekötő felüljárópár rekonstrukciója. A területen már csak kisebb utómunkálatok maradtak hátra. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3.4.80, és a holnapi napon lesz 35 éve, hogy a Scorpions a legjobb öt közé került az amerikai slágerlistán a most következő dalukkal, ami végül a zenekar első és azóta is egyetlen top 10-es kislemeze maradt az Egyesült Államokban. Igazán szép ajándék volt ez Rudolf Schenkernek, aki éppen aznap ünnepelte a 43. holnap pedig már a 78. születésnapját. Isten éltesse őt sokáig, ez a Wind of Change.

0: 103.9 Rock FM.
1: A folytatásban azzal a Metallica klasszikussal megyünk tovább, ami a Stranger Things című sorozatnak köszönhetően egy teljesen új generációval ismertette meg a banda nevét. Jön a Master of Puppets.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Fontos fejlesztés készült el Pakson, olcsóbb lehet a tüzelő. Itt az őzek násza. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Springman Betty. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas pika csinál, ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő pikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Köszöntök mindenkit a nyár utolsó vasárnapi rock reggelén. A mikrofon mögött 8 óra után is Dandoádit halljátok. Én hozom nektek a legkirályabb rock dalokat. Hamarosan érkezik hozzánk a Rainbow, itt lesz a Black Sabbath, és zenél majd Jimi Hendrix is. Ez pedig most az AC/DC és a Big Gun.

103.9 Rock FM. Még augusztus 20-án volt 6 éve annak, hogy hasnyálmirigyrákban elhunyt Frankie Benali, a Quiet Riot dobosa. Ráemlékezünk most azzal a dallal, ami meghozta a csapat számára a mainstream sikereket. Ez a Come On Feel the Noise.

0: 93.9 Rock FM.
1: Minden rock krász poétikáját fogalmazta meg Ronnie James Dio a Rainbow soron következő dalában. Long Live Rock and Roll. Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Több mint 20 ezer milliárd forint után kutat majd az NVVH. Nagy szükség lenne az esőre, tanárokat ismernek el. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Még idén elindulnak a vagyonvisszaszerzési hivatal első vizsgálatai, közölte Unger Anna. Az NVVH frissen megválasztott elnöke egy interjúban beszélt arról, előbb fel kell állni a hivatalnak és ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát. A cél, hogy jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be az eltűnt állami vagyont. Unger Anna úgy látja, 20 és 60 ezer milliárd forint között van az az összeg, amit fel kell kutatniuk. A politológust pénteken választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Súlyos buszbaleset történt tegnap Budapesten. 9 megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval az Asztóriánál. Több mentőegység vonult a helyszínre. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
3: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
2: Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésben vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM. És most következzen az a Jimi Hendrix, aki 1968-ban feldolgozta Bob Dylan All Along the Watchtower című dalát. A számot szeptember 2-án, azaz szinte napra pontosan 58 éve dobták piacra kislemezen, és most nálunk is ez forog. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0629999-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Több jut tűzifa támogatásra, razzia indulhat a reptereken, különleges program indul iskolásoknak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megduplázza a tűzifa támogatást a kormány. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik a szociális tüzelőanyag program támogatási kerete. Az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Emellett szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenték a tűzifa áfáját. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya koncesszió miatt. Azt gyanítják, a korábbi tárca 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda az autópálya koncesszornak a szerződést, közölte Vitézy Dávid miniszter. Megjegyezte, a korábbi megrendelést érvénytelennek tekintik, olcsóbb megoldást keresnek. Ellenőrzést kezdeményez a reptereken a rendőrség. A légügyi hatóságokkal együtt dolgoznának, hogy megelőzzék a kalocsai esethez hasonló akciókat. Szombaton ugyanis amiatt kellett felszállniuk a Gripeneknek, mert egy férfi elkötött egy kis repülőgépet. Kitépte a földből a rögzítőkötelet, majd Paks felé indult. Kényszerleszállást kellett végrehajtania, könnyebben megsérült. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts világprogramra. A Déri Né program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kisdomonkos Márk, a Déri Né program igazgatója beszélt.
3: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni.
2: Hajnalban újraindult a közúti forgalom a Flórián tér megújult északi felüljáróján a Szentendrei út felé. Ezzel még az iskola kezdés előtt teljesen befejeződött az Árpád hidat és a Szentendrei utat összekötő felüljárópár rekonstrukciója. A területen már csak kisebb utómunkálatok maradtak hátra. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Elindult a nyár utolsó hétvégi rock reggelének második felvonása. Elmúlt ugyanis 9 óra, de Dandoládi továbbra is hozza nektek a legjobb rock zenéket. Már is érkezik a Lord, itt lesz a ZZ Top, és zenél majd a Kiss is. Most pedig zúzzon egyet a Slayer, ez a Raining Blood.

9 Rock FM. Augusztus 20-án lett 74 éves Guido Falvi Attila. Többek közt a Beatrice, a Kártágó, a Lord, a Fáraó, vagy épp a KGB legendás zenésze. Isten éltesse sokáig Guidót, akit most a Kártágóban billentyűsként hallhatunk.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. A jövő héten lesz 38 éve, hogy a boltok polcaira került a Bon Jovi Bad Medicine című kislemeze. A New Jersey című album előfutáraként piacra dobott MTV kedvenc szám őrületes sikert aratott, hiszen 10 országban jutott a legjobb 20 közé, az Egyesült Államokban pedig egészen az első helyre került, amivel már a zenekar harmadik olyan dala lett, ami képes volt erre a teljesítményre. Most állunk is ez a klasszikus forog, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM. A következő óra egy kanadai bandával indul, akik leghíresebb dalukat csupán egy viccnek szánták. Azonban az annyira jól sikerült, hogy egészen az amerikai slágerlista élig menetelt. Ők a Pac-Man Turner Overdrive és a You Ain't Seen Nothing Yet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Fontos fejlesztés készült el Pakson, csökken a tüzelő áfája, lecserélik az egyetemi alapítványok kuratóriumait. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
3: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
2: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép vasárnap délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a nyár utolsó hétvégi rock reggele 10 óra után is. A mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. Megyünk tovább a legjobb rock zenékkel. Nem sokára itt lesz a Road, jön az AC/DC, és zenél majd a Judas Priest is. Ez pedig az Iron Maiden, és a Hallowed Be Thy Name.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. 1975-ben ezen a napon történt, hogy a free gitáros Polkaszov szíve 35 percre leállt, azonban sikerült megmenteni az életét. A zenész végül egy évvel később halt meg, a súlyos drogfogyasztás miatt kialakult szívelégtelenségben. Mindössze 25 éves volt. Ráemlékezünk most a banda következő klasszikusával. Ez az All Right Now.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: adnak.
1: 103.9 Rock FM. Most már csak kettőt kell aludni, és óriási estéje lesz a Judas Priest rajongóinak. A heavy metal istenei ugyanis a Faith Keepers elnevezési turnéjukkal szeptember 1-én visszatérnek Magyarországra. A koncert helyszíne a Papp László Budapest Sport Aréna lesz. Mi azonban már most elhoztuk nektek őket. Ez a Turbo Lover.

0: 5 a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Csodaszép délelőttöt kívánok, sziasztok! Elindult a nyár utolsó hétvégi rock reggelének utolsó 60 perce. 11 óra után még Dandó Ádi vár benneteket a mikrofon mögött. Folytatjuk tovább a legjobb rock dalokkal. Nem sokára érkezik az Alice in Chains, itt lesz a T-Rex, és zenél majd a Def Leppard is. Most pedig az Eagles muzsikál, ez a Heartache Tonight.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. A tegnapi napon lett 71 éves Németh Gábor, többek közt a Scorpio, a Bikini és a P-Mobil egykori tagja, a Dinamit és az SBB mindenkori dobosa. Isten éltesse őt sokáig, most a Dinamitban hallhatjuk. Ez a Tűz van, itt a 103.9 Rock

újra a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és véget ért a munka mára, de ami még nagyobb baj, hogy véget ért az egész nyár is. Ugyanis naptárilag már csak holnap írunk augusztust, velem például már csak szeptemberben találkozhattuk újra. Most átadom a szót Klamancsek Krisztiánnak, ő nyitja ki a Rock Lexikont, délután 2-től egészen éjfélig pedig Schubert Krisztiánnal tölthetitek a nap fennmaradó részét. Találkozzunk ősszel, azaz jövő szombaton. Az elmúlt 6 órában Dandoádit hallottátok. Én most a Def Leppard No. 1 slágerével köszönök el. Ez a Love Bites. If

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rocklexikon mai kiadásában Varga Miklós Takács Tamással énekel, Phil Lynott Gary Moore-ral, lesz Tina Turner Double Play, Queen Double Play, ezen kívül Pataki Attila D. Nagy Lajossal, Ozzy Osbourne Lita Forddal, vagy John Mellencamp Michelin Degeo cellóval. Klamancsek Krisztián vagyok, a Rocklexikon mai kiadása speciális, csak duettek ebben a 2x60 percben, és persze a felsorolás az első órából sem teljes. Kezdjük is el! Az Aerosmith eredetiben 1974-ben írja meg saját magának a Walk This Way-t. Túlzás lenne azt állítani, hogy a 70-es években voltak annyira sikeresek, mint később a 80-as vagy a 90-es években. A korai sikerek közé tartozik az eredeti Walk This Way vagy a Dream On, de a Run DMC 1986-ig összeáll az Aerosmith-szel egyetlen kislemez erejéig. Példanélküli szenzáció ez a rock történelemben, persze később is voltak ilyen vállalkozások, amikor Jay-Z például a Linkin Parkkal állt össze, és az eredeti Numb-ból lesz Numb-Ancore. Itt az eredeti címet megtartották Walk This Way-nek, de 1986-ban nem csak történelmet írnak, hanem világslágerré avanzsál a szenzációs kettős. Íme a Run DMC és az Aerosmith 86-os közös dala.

Ezt a kettőst úgy hívják, hogy Phil Lynott és Gary Moore. A dal 1985-ös Out in the Fields a dal címe. És a Rock Lexikon mai adása speciális, csak duettekkel foglalkozunk 2x60 percben, úgy, mint Varga Miklós és Takács Tamás és a Szép új világ 1987-ből, vagy szintén a 80-as évek közepéről a Run DMC és az Aerosmith közöse a Walk This Way. Saját bevallásuk szerint is sokkal jobban sikerült a dal feldolgozása, mert hogy ezt az Aerosmith 1974-ben már megírta saját magának. Íme az eredeti verzióból egy részlet. Csupa-csupa duett a mai alkalommal, néha hárman is lesznek egyébként ezekben a bizonyos duettekben. A szenzációs kettősök lehetnek férfi-nő, nő-nő, férfi-férfi, csapat és különböző előadók, vagy még ez is fordítva. A rocknagyi Tina Turner a következő percekben együtt énekel Bryan Adams-szel, majd kisvártatva Rod Stewarttal is. Számtalan előadóval énekelt még, köztük Eros Ramazzotti vagy David Bowie. Íme a Tina Turner Double Play most a Rock Lexikon duettek külön kiadásban. Először Bryan Adams-szel az It's Only Love, majd Rod Stewarttal az It Takes Two.

103.9 Rock FM, és benne a Rock Lexikon. Pataki Attila és D. Nagy Lajos, a dal címe Veled vagyok. Ez pont a 80-as évek közepe, egészen pontosan 1986. Ha Pataki Attila egyedül énekli ezt a dalt, akkor viszont Edda és a Veled vagyok. A duett talán izgalmasabb, pláne, hogy itt van a helye a mai külön kiadásban, a Rock Lexikonban, mert hogy csak duettek most ebben a 260 percben, úgy, mint Tina Turner és a Double Play, először is Bryan Adams és az It's Only Love 1985-ből, aztán Ross Stewart-tal az It Takes Two 1990-ből. Tina Turner további híres duettjei még az Eros Ramazottival énekelt közös. Yes! Vagy a David Bowie-val közösen énekelt, szintén szerelmes duett. Klavancse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban. Ebben a két órában a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock témaköréből a mai műsor külön kiadás, csak duettek ebben a két órában. Úgy, mint a rock több évtizedes nagy ágyúi. A hölgyek közül Lita Ford, az urak közül Ozzy Osbourne. A 80-as évek végén a szerelmes duett címe Close My Eyes Forever.

103.9 Rock FM, és a Rock Lexikonban a mai alkalommal csak és kizárólag duettek. Ez már majdnem a 90-es évek közepe az elmúlt percekben. John Mellencamp, aki a 80-as években még előszeretettel használta a Cougar középső nevet. John Cougar Mellencampből a 90-es évekre John Mellencamp lett, a társa ebben a dalban Michelin Degeocello. Ez volt a Wild Night, 1994-ben világslágerré avanzsált, miközben a 80-as években John Mellencampet többszörösen jelölték Grammy-díjra az akkori évtizedes munkássága miatt. És megelőző egy Rock Lexikon exkluzív, mondanám, hogy duett, de itt nagyon sokan vannak, méghozzá Magyarország rock nagyságai. Deák Bill, Tunyogi, Viki Dál, és hát persze a háttérben, akik a zenét szolgáltatják, maga a csapat, a P-Mobil. Persze, hogy mindenki ismeri a dalt, a zöld, a bíbor és a fekete, de talán ebben a hangszerelésben és ebben a vokális tudásban kevesebben hallották. És ha már az óriási nagyságoknál tartunk, Ozzy Osbourne 1989-ben együtt énekel Lita Ford, picit szomorka azért a címe, Close My Eyes Forever. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek itt a Rock Lexikonban, a mai alkalommal csak duettek, és még csak az első óránál tartunk, íme a Queen Double Play rendhagyóan ebben az első órában másodszor jön a Double Play, mert hogy a Queen munkásságában az a szenzáció fordult elő, hogy 1981-ben Müncheni stúdióban találkoztak David Bowie-val, és spontán énekeltek egy dalt Freddie Mercury kezdeményezésére. Óriási siker lett belőle, olyannyira, hogy később Vanilla Ice 1990-ben ebből csinálta meg az Ice Ice Baby-t is. Na de az eredeti rock alapok, meg maga a sláger, ami angol listavezető volt, letaszíthatatlan. Queen és David Bowie és az Under Pressure, miközben a Double Play-ben a Queen együtt zenél George Michael-lel 1993-ban, már Freddie halála után. George Michael zseniálisan énekelte el, már csak tiszteletből is azt, hogy Somebody to Love. Íme a Queen Double Play most a Rock Lexikon duett kiadásában.

Ezt a szenzációs kettőst úgy hívják, hogy Mike Reno and Ann Wilson Almost Paradise. Mike Reno a Loverboy énekese volt, Ann Wilson pedig a Heart vezéregyénisége a testvérével, Nancyvel. A duett 1984-es. Az Almost Paradise megjárta az amerikai slágerlisták első 10-es mezőnyét a rockstárok, amikor összefognak és szólóban énekelnek. Duettben ez lesz belőle. És még George Michael és a Queen megelőzőleg, vagy a Queen és David Bowie Queen Double Play, úgy, mint az 1981-es Under Pressure, illetve Freddie tiszteletére 1993-ban a Five Live EP-n megjelenő George Michael dal. Természetesen a háttérzenekar az eredeti abban a dalban is, hogy Somebody to Love. Azokban az években komolyan felmerült a lehetősége, hogy George Michael lesz a Queen új énekese. Szerintem mindenkinek jót tett, hogy mindenki az maradt, ami. A Queen gyakorlatilag Freddie nélkül nem nagyon folytatta, George Michael pedig folytatta a szóló karriert, amit 1987-ben elkezdett óriási népszerűséggel. A duettek külön kiadás a mai rock lexikonban hamarosan véget ér, de csak az első órában, a második órában további óriási slágerek várnak ránk. Íme addig is a szenzációs duettek közül Stevie Nicks és Tom Petty együttműködése. A dal címe Stop Dragging My Heart Around.

103.9 Rock FM. Ezekben a percekben és ezekben az órákban ez a Rock Lexikon. A mai alkalommal a műsor speciális, csak duettek. Az első órában is, és a második órában is. És a második óra hamarosan érkezik. David Bowie újra énekel, de most Mick Jaggerrel.

0: és a kivétel mindig erősíti a szabályt. A duettek műsorban hárman is énekelnek majd, Bryan Adams, Rod Stewart és Sting. Let's make it all fun,
1: all for love. Rock Lexikon, Klamancsek Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. 2 óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
0: Második óra, második kezdés a mai speciális Rock Lexikonban. Klamancsek Krisztián vagyok. Duettek az első órában, duettek a második órában is. A második óra tartalma Bryan Adams, Rod Stewart és Sting, és ha már hárman énekelnek, akkor Demián Ferenc, Presser Gábor és Katona Klári is énekelnek majd. Aztán még Meatloaf Double Play a második órában, Santana Michelle Branch-el, Joe Cocker Jennifer Warnes-szal, vagy Keresztes Ildikó Balázs Fecóval. A felsorolás ebben az esetben sem teljes. Martha and the Vandellas énekelte eredetiben a 60-as években a Dancing in the Street-et. David Bowie és Mick Jagger viszont feldolgozták zseniálisan. 1985-re készült a dal, ráadásul úgy, hogy a JFK stadionból és a Wembley stadionból is eléneklik, egyikük itt, a másikuk ott. Az akkori műholdas technikával a 80-as évek közepén ez nem volt megvalósítható, annyit csúszott volna a hang. Így aztán közösen énekelték el, lett belőle videóklip, és lett belőle angol lista vezető sláger is. David Bowie és Mick Jagger most Dancing in the Street. Okay.

103.9 Rock FM és a Duettek különkiadás, illetve speciális Rock Lexikon műsorban az elmúlt percekben hárman is énekeltek, kétszer is. Demjén, Presser és Katona és a nagy találkozás. Szuper találkozás hármójuknak, Presser Gábor szerzeménye, Demjén is benne volt a szerzésben, ahogy még Stevanovit Dusán is. 1986-ból ez a nagy találkozás. És a hármasok közül Bryan Adams, Rod Stewart és Sting is az All for Love-val. Duettben bármikor, bárki, bárkivel, de így hárman egyetlen egyszer. 1993-ban a dal vezette az amerikai slágerlistát. És egy feldolgozás is 1985-ből, eredetileg Martha and the Vandellas, a feldolgozás viszont David Bowie és Mick Jagger, és az eredeti cím Dancing in the Street. A Live Aid koncertre készült volna el a dal úgy, hogy egyikük a JFK stadionban, a másikuk a Wembley stadionban énekli a különböző vokálokat és szólókat. Az akkori műholdas technika miatt ez nem volt megvalósítható a 80-as évek közepén. Meatloaf emlékére Meatloaf Double Play és Jim Steinman munkássága. Jim Steinman dalszövegíró és zeneszerző olyanoknak is írt, mint Bonnie Tyler vagy az Air Supply, no meg Cher, aki 1985-ben Meatloaf-val duettet énekelt, a dal címe Dead Ringer for Love. Meatloaf viszont visszatér, és Marion Ravennel az It's All Coming Back to Me Now újra kiadásra kerül 2006-ban. Ő az a Marion Raven, aki egyébként szintén a vokálja volt a 90-es években, amikor az I Do Anything for Love, But I Won't Do That című dalt is énekelte. Íme a Meatloaf Double Play most a speciális Rock Lexikonban a Duettek műsorban. Meatloaf Cherrel és Meatloaf Marion Ravennel.

103.9 Rock FM. A speciális rock lexikon a mai alkalommal csupa-csupa duett. 1978-as Chris Norman és Suzy Quatro's Tumbling In című dala. Az egyik legjobb szóló vállalkozás, hiszen ekkor még nagyon is van Smokey Chris Norman számára, aki a szóló karriert valamikor a 80-as évek közepén kezdi a Modern Talking Ball Dieter Bohlen hathatós támogatásával. Suzy viszont mindig is egyedül énekelt. If You Can't Give Me Love volt a pályafutás legnagyobb sikere, vagy ez az imént hallott dal az elmúlt percekből. Meatloaf Double Play még megelőzőleg először is Cher-rel énekli a Dead Ringer for Love-ot 1981-ből, és amit egyedül szeretett volna elénekelni még valamikor a 80-as évek elején, sosem lett siker, Celine Dion viszont óriási világslágert csinált belőle, ennek dacára 2006-ban megjelenik Meatloaf és Marianne Raven, és az It's All Coming Back to Me Now. Az eredeti, mindig az eredeti, Celine Dion vitte világsikerre, de hogy Meatloaf énekli, zseniális. Ráadásul Jim Steinman munkássága, dalszövegíró, zeneszerző mindkét esetben a Cherrel énekelt dal és a Marianne Ravennel énekelt dal esetében is. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a rocklexikonban, a mai alkalommal a műsor speciális, ez a duettek külön kiadás, és a második órában az egyik személyes kedvenc is érkezik. Santana, amikor 1999-ben visszatért a Supernatural albummal, azt találta ki, hogy ő soha többet nem énekel. Talán kevesen tudják, hogy a 80-as években énekelt, nem is rosszul, de ő inkább most akkor gitározik. Jön egy új évszázad, vagy egy új évezred, énekeljenek a sztárok. 9 Grammy díjat kapott aztán a Supernatural újonnan megjelenő albumért, a legnagyobb slágert Rob Thomas jegyezte Smooth címmel. 2003-ban pedig újra a slágerlisták csúcsán Santana és Michelle Branch és a közös dal The Game of Love.

103.9 Rock FM, és a speciális Rock Lexikonban a mai alkalommal 2x60 percben csak duettek. Íme az elmúlt percekben az 1982-es egykori amerikai listavezető Joe Cocker és Jennifer Warnes és az Up Where We Belong. Ákos és Janicsák Veca még megelőzőleg az érintő, amit élőben adtak elő 2001-ben. Egyébként Kovács Ákos a saját kiadójánál, a Falcon Recordsnál megjelentette ezt a dalt 2011-ben. És a mostani hármas blokkban még a 2003-as világsláger Santana és Michelle Branch és a The Game of Love. Santana óriási ötlete 1990-től, ő csak gitározik, valamilyen világsztár mindig énekelje el a dalait. A világsztárok között Rob Thomas, a Matchbox 20 énekese, Michelle Branch vagy az Aerosmith énekese Steven Tyler, és ezek kívül még sokan mások. Ha már a szenzációs kettősöknél tartunk, íme egy újabb amerikai listavezető 1983-ból. Eredetileg country énekesnő Dolly Parton és eredetileg country énekes Kenny Rogers. A poplistákon mégis a legmagasabb pozícióban jegyezték a 80-as évek elején ezt a dalt duettben, Islands in the Stream. Baby,

103.9 Rock FM és Rock Lexikon exkluzív Sisters of Mercy és Ofra Háza a 90-es évek elejéről. Ugye mindenki emlékszik Ofra Háza pop slágerére, ami természetesen nem ide a Rock Lexikonba való, de ettől még 1988-ban óriási európai siker volt az Imni Nalu. Az izraeli énekesnő később a gothic rockot játszó Sisters of Mercy-vel állt össze. Ennek eredménye az 1992-es Temple of Love, zseniális a zene, és a hozzátartozó vokál pedig igazi világslágert csinált ebből a furcsa kettősből. Amely kettősök azonban egyáltalán nem furcsák, Keresztes Ildikó és Balázs Fecó 1999-ből, ez a csöndéve volt, és az egykori amerikai listavezető sláger 83-ból a mostani hármas blokkban, Kenny Rogers és Dolly Parton és az Islands in the Stream. Ennek a dalnak a további érdekessége, hogy eredetileg a 70-es években mindkét sztár countryt énekelt, ami félig meddig a rockba hajlik. Country rock felvétel lett belőle 1983-ban a poplisták legtetején. Csupa-csupa duett a mai alkalommal, 2x60 percben a speciális Rock Lexikonban. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a figyelmet, eltelt ez a majdnem 120 perc. A YouTube búcsúzik B.B. King-el, ez is egy zseniális vállalkozás volt pont a 80-as évek végén. A dal címe When Love Comes to Town. A Rock Lexikon egy hét múlva újra jelentkezik ugyanebben az időben, ugyanitt.

Kovácsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Minden szuper vasárnap délután, hello mindenkinek. Túl a Rock Lexikonon, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián. Lamancsa Krisztiánnak köszönjük szépen. Brian Adams, Heaven, ezzel megyünk tovább, közben pedig ne felejtsük, hogy jönnek majd programajánlók, lesz szó a jövő heti játékunkról is, na meg beszámolunk majd a legfrissebb közlekedési infókról, úgyhogy ha van valami, akkor jöhet az SMS Viber 20 999 103.9.

vagy én. Ez a 103.9 Rock FM. Everything About You, ez pedig a kövén, de előtte a névsorolvasás. Itt van velünk Zsebe, Andi, Péter, Flóra, Ákos, és írt Teher Gabi is. Köszönjük szépen. Azt is, hogy itt vagytok, na meg azt is, hogy minket hallgattok. Ha van még, jöhet 20 999 1039. Köszönöm szépen.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton. Érdemes lehet kerülni. Aztán váltakozó irányú a forgalom a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és van egy sávlezárás a Bécsi úton, valamint a Vörösvári úton is, méghozzá kifelé. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. Ironik, ez pedig az első óránk vége, de pánikra semmi jók, ugyanis rögtön utána innen folytatjuk. Egy-két track a kövi 60 percből. Fox on the Run, Back in Black, 10 000 lépés. De mondom, csak többek között.

megkezdtünk egy újabb zenei órát. 15 óra után vagyunk, nem egészen 7 perccel, és folytatjuk a vasárnap délutánt. Hello mindenkinek! Ez a Rock Hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. 20.999 a 103.9, erre pedig várom az infókat, üzeneteket. Én, Schubert Krisztián. Úgyhogy szóljunk hozzá a műsorhoz. Közben pedig zene, Sweet Fox on the Run. Az most a next.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

ez a 103.9 Rock FM. Robert Palmer, Addicted to Love, ez pedig a folytatás lesz majd, viszont előtte egy nagyon fontos információ, jövő héten újra játék itt a Rockon, hétfőtől egészen péntekig, és érdemes fülelni és figyelni a műsorvezetőt, na meg 9-ként csörögni, ugyanis többek között a 3D egyedi Iron Maiden figura egyikét lehet elvinni tőlünk. Holnaptól startolunk, de most, ahogy ígértem, Addicted to Love, folytatjuk a Rock hétvégét.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a József körúton a Rákóczi tértől egészen a Pál utcáig, méghozzá a Petőfi híd felé, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán sávlezáráson az Erzsébet körúton is, a Blaha Lujza térnél, és van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, úgyhogy itt is csak fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Gary Moore és a Walking By Myself itt a 103.9 Rock FM-en. A Black Sabbath Paranoid, ezzel pedig zárjuk az órát, ugyanis 16 óra vagyunk egy tracknyivel, de van még vissza bőven. Úgyhogy aki tehet, tartsa már a folytatásban is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

szuper rock hétvégét, hála mindenkinek. Pörög tovább a vasárnap itt a 103.9 Rock FM-en, megállás, valamint megszakítás nélkül. Stúdióban Subert Krisztián. 20 999 9, ez pedig a hívható SMS és Viber, de van e-mailünk is, info@rockradio.hu. Ezekre lehet pötyögni. Kb. Minden jöhet. Mint ahogy jön a Next is, bűvös kocka mindjárt, de még előtte itt a Shoutout Man. Most itt a rakon.

ez a 103.9 Rock FM. És itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy jövő héten újra játék, úgyhogy nem mondja senki, hogy nem szóltam, csak figyelni kell, fülelni, időben csörögni, és már landolhat is a 3D-s egyedi Iron Maiden figura egyike. Jönnek majd még a részletek, de most Rolling Stones, Start Me Up, itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Forgalmi rend változáson a Budaörsi úton a buszsáv lett kialakítva a Villányi út előtt, úgyhogy ne Putinból közlekedjünk. Aztán lezáráson a 13. kerületben a Katona József utcában, és a sávlezárás mellett autózhatunk a Mester utcában, méghozzá a Ferenc körút előtt, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És egy újabb óra végén vagyunk. Bon Jovi, It's My Life, mint a sereghajtó. Aztán jön majd némi info a jövő heti játékunkkal kapcsolatban. Aztán innen folytatjuk, megkezdjük a mai délután utolsó 60 percét. De továbbra is ilyen hangulattal.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

Mint mindig ugyanúgy megkezdtünk egy újabb zenei órát. Hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián, és pörök tovább a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Igaz, ez az utolsó délutáni óra, de közel sincs még vége. Sőt, csak most kezdtünk belejönni. Iggy Pop, The Passenger, aztán Edda Fohász, ezek a kövik, közben pedig még mindig jöhet kb. Minden. Az SMS Viber 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Take It On The Run, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a kövi előtt névnapozzunk, ma csajos nap van. Rózsa. Reméljük te is nélkül. Isten éltesse őket. És hát természetesen mindenki más is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartaná, nekik hozom a kövit. Rammstein, Du hast. Most itt a Rockon.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Jazz Rock FM.

0: Rokközlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd Soroksár úti lehajtóján, úgyhogy figyelmesen. Aztán lezárás van a 8. kerületben a Donkó utcában, és van egy egyirányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton, méghozzá befelé. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Survivor és a Burning Heart itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, majd pici szünet, és ezzel zárjuk is a mai délutánt, de közel sincs még vége a rock hétvégének. Még 260 perc, aztán ne felejtsük azt sem, hogy 20 órától Rock the Night. Én maradnék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

18 óra után vagyunk 9 perccel. Megkezdtük a vasárnap estét. Hello mindenkinek! Ez továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Suvert Krisztián. És várom az infókat, üzeneteket, hozzám szólásokat. Úgyhogy ha van valami érdekesség, akkor ne tartsuk vissza, hanem osszuk meg az SMS Viber 20999 1039. Köszönöm szépen! Te őrült! Ezzel folytatjuk mindjárt, de még előtte itt

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a második kerületben a Törökvész úton, csak figyelmesen. Aztán lezáráson a 22. kerületben a Rózsakert utcában, és hasonló a helyzet a 13. kerületben a Egedős Gyula utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

De nincsen. Ez volt a szerelem vonat itt a 103.9 Rock FM-en. My Favorite Game, ez pedig az utolsó track az órából, és rögtön utána meg is kezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét. De ne felejtsük, 20 órától Ranganite.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

19 óra után vagyunk 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal és természetesen az infókkal, üzenetekkel, úgyhogy még mindig várom. Szóljunk hozzá a műsorhoz. Az SMS Viber 20999 103.9. Addig pedig igaz, hogy benne vagyunk az utolsó 60 percben, de tartogattam még jó rockdalokat.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Kim Novák, hol van az a nyár? Ez pedig a Next. Viszont előtte gyorsan megválaszolnám, ha már így költői a kérdés akkor is. Holnap még marad a többnyire napos idő, egy 32 fokos maximummal, viszont kedre ígérnek esőt és némi lehűlést is. Aztán szerda, csütörtök, péntek, részben felhős, részben napos idő, a csúcsok 26 és 28 fok között, ami pedig a jövő hét hétvégét illeti, ugyanilyen napos időre van kilátás, egy 29 és 32 fok közötti maximumokkal, úgyhogy

0: közlekedés.
1: Forgalmi rend változása kell készülni a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzár téren is. Csak óvatosan. Ezeken kívül pedig van egy lezárás a 13. kerületben a Dagály utcában. Érdemes kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Never Tear Us Apart itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a záróakkord, ugyanis ennyi volt már a rock hétvége. De én nem búcsúzom, ugyanis startol a Rock the Night, és maradok, pörgetem egészen éjfélig a legjobb rock dalokat, úgyhogy aki teheti, tartson velem. Töltsük együtt a vasárnap estét. You

0: 25 a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Megkezdtük, ez már a Rock the Night, hello mindenkinek továbbra is nagyon szuper vasárnap estét a stúdióban egészen éjfélig Schubert Krisztián, és pörgünk megállás, valamint megszakítás nélkül, csak is a legjobb rockdalokkal, na meg az infókkal, úgyhogy ha van valami 20-999-1039, mind SMS, mind Viber. Köszönöm szépen, cserébe pedig már itt is a Cherokee.

0: 93.9 Rock FM. Rock FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.
2: Rumors spread around in that Texas town. About to check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

ez a 103.9 Rock FM. Robbie Williams, Let Me Entertain You, ez pedig a kövi lesz majd, de előtte egy nagyon fontos információ, jövő héttől újra játék itt a Rockon. Csak figyelni kell, fülelni, időben csörögni, és már landolhat is az egyik 3D-s egyedi Iron Maiden figura. Hajrá!

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton. Érdemes lehet kerülni. Aztán váltakozó irányú a forgalom a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és van egy sávlezárás a Bécsi úton, valamint a Vörösvári úton is, méghozzá kifelé. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Nemo Ocean, itt a 103.9 Rock FM-en. Light My Fire, ez pedig az óra vége, viszont nincs megállás, sem szünet, sem semmi. Rögtön utána innen folytatjuk, méghozzá a Green Day-jel, a Basket Case. Pár perc és hozom majd ezt is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

21 óra után vagyunk 7 perccel. Nagyon, de nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig egészen éjfélig Schubert Krisztián. És várok kb. Mindent. Infókont, üzeneteket, életjeleket, hangulatjelentést. Ha van valami, akkor üzenjünk. Az SMS Viber 20999-1039. Köszönöm szépen. Féktelen éj, mindjárt Damien Ferenctől, viszont még előtte itt az It's Not Enough.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Korál és a homok a szélben, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát folytatjuk, mondtam, nincs megállás. Too much time on my hands, ez a kövi, na meg egy info mellé, ne felejtsük a weblapunkat, www.rockradio.hu. Rengeteg érdekes cikk, na meg online is lehet hallgatni minket, úgyhogy szerintem érdemes csekkolni. Még egyszer, www.rockradio.hu. Rámennék.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni a József körúton a Rákóczi tértől egészen a Pál utcáig, méghozzá a Petőfi híd felé, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán sávlezáráson az Erzsébet körúton is, a Blaha Lujza térnél, és van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, úgyhogy itt is csak fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Poison és az Unskinny Up, itt a 103.9 Rock FM-en. Aerosmith Walk This Way, ami azt jelenti, hogy ugyanezen az úton megyünk tovább a következő órában is. Fél táv, de még közel sincs vége. Ugyanilyen hangulattal folytatjuk. Aki teheti, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

ez a 103.9 Rock FM. És hát megkezdtük a mai Rock the Night második felét, 22 óra után vagyunk 7 perccel, hála mindenkinek a stúdióban, továbbra is Suvet Krisztián. Még 2 órán keresztül itt vagyok, és hozom a legjobb rock dalokat, mint például a Szenvedély. Ezzel folytatjuk mindjárt, most viszont jön a Back to the Bone, közben pedig, ha lenne info, 20 999 103.9.

Ez volt Billy Idol és a Rebel Yell itt a 103.9 Rock FM-en. És még a Rolling Stones meg az Angie előtt Peti üzenete, mit lehet tudni a holnapi játékról, már gyorsan mondom is. Azt, hogy egészen péntekig tart, és csak figyelni kell, fülelni, meg időben csörögni. És már mehet is a 3D-s egyedi Iron Maiden figura egyike. Jönnek majd még a részletek.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

a 103.9 Rock FM. Easy Lover, Phil Collins-éktől. Ez a kövi, viszont előtte gyors tekintsünk kifele. Nézzük, hogy milyen időnk lesz a jövő héten. Holnap még marad a többnyire napos idő, egy 32 fokos délutáni maximummal, aztán érdemes kihasználni, ugyanis kedden már eső lesz, úgyhogy ernyő majd legyen nálunk, sőt, lesz egy pici lehűlés is, olyan 27 fok körül mozog majd a maximum. Szerda, csütörtök, péntek, részben felhős, részben a napos idő, a csúcsok 28 fok környékén, majd a jövő hétvégén ismét strandidő. Elvileg napos lesz az ég felettünk, és egy 30 fok környékét mérhetünk majd. Legalábbis ezt ígérik.

Ez a 103.9 Rock FM. 23 óra alatt vagyunk egy tracknyivel, úgyhogy zárjuk is az órát, jöjjön a sereghajtó. Scorpions, Big City Nights. Aztán a kövis tartalom az Iron Maiden lesz majd. De jön menni más is.

Ez volt Révész Sándor és a Vigyázz a madárra itt a 103.9 Rock FM-en. Peace of my heart, ez pedig a kövi. Hello mindenkinek továbbra is nagyon szuper vasárnap estét. Benne az utolsó órában ez még a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. De továbbra sincs megállás. Jöhet egy új felvonás rögtön utána, meg jöhetnek az infók üzenetek is. 20 999 103.9.

Ez volt a Kiss és a Lick It Up itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a fiú kölébe a lányok a tankcsapdától, na meg némi info a holnap induló játékunkkal kapcsolatban. Csak figyelni kell, fülelni, időben csörögni, és már akár landolhat is a 3D-s egyedi Iron Maiden figura egyike. Két fontos info még, 9-nek kell lenni, és elmondani, hogy melyik a kedvenc rádió, ami, most még segítek, a 103.9 Rock FM. Nyilván, holnap startolunk.

Rock zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock zenék. Ez a 103.9 Rock FM.

a 103.9 Rock FM. Bikini, mielőtt elmegyek, ez pedig már a hajrá, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít, de mielőtt elmegyek, jön majd még a November Rain, a Hard to Handle és a Hi, jó

Ez volt a Guns N' Roses és a November Rain itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a záró akkord, és ennyi volt már a Rock the Night, így ennyi volt. És Schubert Krisztián most Libben, én köszönöm szépen a figyelmet. Hard to Handle.

dúdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.